Okay.

Why is it because I don't like you?

Sziasztok! Ez itt a Dantempo Forma C-vel, élőben. Mindenkinek kellemes reggelt, örömzenélés lesz, régen a slágerekkel, előttem az After X, utána majd a japán műsor, a Nippon Groove. Szevasztok, kellemes szórakozást!

sziasztok, ez volt már a Dantempo Forma C-vel. Mindenkinek kellemes hétvégét, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ez itt a Tilos, szevasztok!

Hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 9,3, szombat reggel, szóval kezdődik a japán zenei műsor, Nippon Groove, másfél órán keresztül

one is called Inhale.

laisse mon regard terrible.

0: Okay, also wir haben Grund zur Hoffnung. Meine Frage, was würde für Sie ein Zeichen sein, dass die Blockade anfängt aufgelöst zu werden?
1: Also meine Hoffnung ist, dass die Kritik, die in vielen Schichten und Gruppen der Gesellschaft geäußert wird über zentrale Politikfelder, also wie zum Beispiel die Rente, dass diese Gruppen viel mehr zu Gehör kommen. Also da denke ich als erstes an die junge Generation. Das ist ein Riesenproblem für die Bundesrepublik, vielleicht mehr noch als andere europäische Gesellschaften. Also ich glaube, neben Italien ist die Bundesrepublik jetzt die alterndste Gesellschaft in Europa. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass die älteren Bürger eine immer größere Gruppe der Wählerschaft ausmachen und Politiker, die gewählt werden wollen, ihre Politik diesen Gruppen angreifen und dass damit dann auch die Zukunft und die zukünftige Generation schnell vergessen wird. Also meine Hoffnung wäre, dass auch eine Politik, die möglicherweise unpopulär ist, mit wichtigen Wählergruppen zu Gehör kommt, so dass die jungen Generationen zurückgewonnen werden können im politischen System. Wir sprachen darüber gestern, dass wenn wir uns die Wählerschaft anschauen, eine wichtige Entwicklung der letzten Jahre ist, dass die jungen Wähler zunehmend die Extreme wählen, also die Linke oder die AfD, und dass die Menschen zwischen 18 und frühe 30 es immer schwieriger finden, sich mit den alten Volksparteien zu identifizieren. Und das ist natürlich fatal, wenn man das Zentrum des demokratischen Systems aufrechterhalten will.
0: Ist Ihrer Meinung nach die jetzt geplante Reform des Sozialstaates ein Schritt in diese Richtung?
1: Also das nicht... Dass der Sozialstaat wie viele andere Teile auch eine Reform benötigt, ist richtig. Was falsch ist, ist, wie sich die Diskussion auf eine Reform des sogenannten Bürgergelds eingeschossen hat. Und die Frage, inwieweit Arbeitslose, die sich weigern, Arbeit anzunehmen, ihre Unterstützung gekürzt werden soll. Das ist eher eine moralisch hoch aufgeladene Frage, die aber letztlich als Summe nur einen klitzekleinen vielleicht sogar Bestandteil des ganzen Sozialetats ausmacht. Also das ist meiner Ansicht nach eine Scheindebatte, die eher davon ablenkt, was im Sozialstaat nicht klappt. Die Experten, die seit vielen, vielen Jahren Debatten zu verschiedenen Teilen des Sozialstaats verfolgen, kommen eigentlich zu dem Schluss, dass als erstes, also wenn man es aus anderen europäischen Ländern sich anschaut, als erstes man sagen und betonen muss, es gibt den Sozialstaat und es gibt viele Dinge, wo der Sozialstaat funktioniert und Positives erreicht. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Feldern und Regelungen, da kann man Dinge vereinfachen. Aber die Idee, dass man durch die Änderung des Bürgergelds oder das Entziehen bestimmter Unterstützung für die Ukrainer, dass das den Sozialetat radikal kürzt, hat sich als Illusion herausgestellt.
2: Was würde helfen?
1: Um den Sozialstaat. Ja, die einfachste Lösung ist natürlich, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Gang kommt. Also ein Grund, warum es diese Debatte zum Sozialstaat gibt, ist, dass in einer stagnierenden Wirtschaft die staatlichen Ressourcen knapper werden. Und dann kommt es zu Konflikten um die Ressourcenverteilung zwischen verschiedenen Gruppen. Also wenn die Wirtschaft besser laufen würde, wäre das gar nicht so ein großes Problem. Aber um die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen, bräuchte es Innovation und auch Investitionen, nicht nur Kürzungen auf der Seite. Also ich glaube, eine Sache, die wir aus anderen europäischen Ländern gesehen haben, ist, dass die sogenannte Austeritätspolitik, also Kürzungen im Sozialsystem, nicht langfristig Dynamik versuchen. Das sind also sehr, sehr, sehr kurzdenkende Problemlösungen.
3: Und gestern haben Sie aber auch gesagt, dass man nicht alles wieder neu erfinden muss. Es wäre genug, wenn man die Nachbarländer anschaut und dort die positive Beispiele.
1: Das ist immer ein guter Start, würde ich sagen. Also es reicht natürlich nicht aus, aber es ist ein guter Start zu sehen, dass andere Gesellschaften, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren, haben mit verschiedenen Lösungen versucht, diese Probleme zu lösen. Ab und zu besser, ab und zu schlechter, aber Rente ist ein gutes Beispiel. Österreich, Dänemark, Niederlande haben das alles gemacht. Also es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es unmöglich, unmöglich oder unantastbar ist.
2: Das geht in diesen Fällen ja darum, also einen kapitalgestützten Anteil an der Altersversorgung irgendwie möglich zu machen.
1: Genau.
2: Und warum funktioniert das in Deutschland nicht?
1: Kapitalgestützte Pfeiler, den die Niederlanden zum Beispiel mit eingebaut haben, führt dazu, dass das Problem der Altersarmut viel geringer ist in den Niederlanden als in Deutschland. Diese scheinbar einfache Lösung löst Angst und Schweiß aus in der Bundesrepublik, weil Aktien und Staatsanleihen als höchst riskante Angelegenheiten gesehen werden. Und die Grundannahme ist, dass alles hundertprozentig sicher sein muss und man ja nicht an Kapitalmärkten teilnehmen sollte. Also das ist für jemanden wie mich, der in Großbritannien lebt, ist das ganz, ganz skurril, weil wir leben natürlich in einer Welt, in der es Finanzmärkte gibt und Aktienmärkte. Und es heißt ja nicht, dass alles immer nur aufwärts geht in Aktienmärkten. Aber die kapitalgedeckten Rentensysteme funktionieren ja nach dem Motto, dass es langfristige Entwicklungen sind. Das heißt, wenn in einem Jahr der Aktienmarkt abstürzt, ist trotzdem in 20 Jahren oder in 30 Jahren ein Zuwachs zu verzeichnen. Also die Risiken werden schon gehemmt. Aber in Deutschland ist das ein sehr schwieriges Thema, weil auch die große Mehrheit der Bevölkerung überhaupt keinerlei Erfahrung mit diesen Märkten hat und ihrer alten Sparkasse vertrauen, aber nicht wie in vielen Ländern anfangen mit 18, 19 oder 20 hier eine Staatsanleihe oder dort eine Aktie zu haben und das mitzuverfolgen. Also da gibt es wirklich großen Nachholbedarf. Und das heißt auch so den großen Mythos des deutschen Sparers anzugehen. Sparen heißt ja nicht, dass man nicht das Gesparte in Aktien, das ist ja auch Sparen. Aber im deutschen Ideal ist Sparen das Sparkassenbuch letzten Endes. Mhm. Und die Erwartung ist, dass das Geld dann irgendwann sicher ist. Aber das sind ja auch Illusionen. Zu Zeiten selbst von geringer Inflation verlieren die Sparer, die solchen konservativen Methoden vertrauen. Also da gibt es vieles, was, glaube ich, erklärt werden muss und wo auch schon in Schule und in der Jugend viel mehr kommuniziert werden muss, wie Finanzmärkte funktionieren, welche Möglichkeiten es gibt, davon zu profitieren, ohne große Risiken einzugehen. Aber das ist so ein Thema, was abgewiesen wird. Da haben die Politiker auch viel Schuld. Also wenn wir uns die Reden anschauen der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin und auch von Herrn Schäuble während der Eurozonen-Krise, da hätte man dann häufig den Eindruck gehabt, dass Deutschland ist stabil, weil Deutschland spart und in Deutschland gibt es diese Probleme nicht, als ob die Deutsche Bank nicht wirklich ein großes Teil des Problems war.
0: Leider kommen wir bald zu Ende unseres interessanten Gesprächs. Ich frage jetzt meine Kollegen, ob ihr noch eine letzte Frage habt.
2: Die Fragen sind alle offen.
3: Ja.
2: Und ich denke, wir können nicht alle abschreiben, den ganzen Horizont. Nicht?
3: Aber wir können fragen, trotzdem, ob zum Beispiel dieses Buch auch in Ungarisch zu erwarten ist.
1: Auf Ungarisch.
3: Noch
1: gibt es da keine keine Pläne einer ungarischen Rezeption. Aber wer weiß, was am 12. April passiert.
3: Genau.
1: Vielleicht gibt es dann eine besondere Nachfrage. Nein, wir müssen natürlich hoffen, dass also nicht nur für die Bundesrepublik selbst, sondern auch für die europäischen Nachbarländer und Europa als Ganzes, dass Deutschland also den Weg findet, eine führende Rolle in Europa zu übernehmen, die Europa stabilisiert und damit auch Ungarn unterstützt.
0: Vielen Dank für diesen positiven Ausklang. Ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern Lust gemacht haben, das Buch zu lesen. Sie können das online bestellen, wie ich erfahren hatte. Also in Ungarn ist das Buch leider nicht zu bekommen, aber heute ist es, ich glaube, kein Problem mehr. Vielen Dank, Professor Trentmann, für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen noch angenehmen Aufenthalt.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank.
3: Vielen Dank.
4: Sie hörten Leuchtturm, die deutschsprachige Sendung von Tilos Radio, alle 14 Tage samstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf 90,3 MHz.
5: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című műsor mai adása. Én Aga vagyok, műsor készítő társaim pedig Sári és Zsuzsi. Mi volnánk a Parart kollektíva. Zsuzsi nevét azért mondtam így, mert ő egy rövid ideje és fokozatosan és észrevétlenül kezdett beépülni a csapatunkba, amitől mi nagyon boldogak vagyunk. Úgyhogy ezért nem mondtam a vezeték nevét, mert most már rádiós neve van, és ez egyszerűen az, hogy Zsuzsi. Úgyhogy gratulálunk Zsuzsinak, hogy ezt a megtisztelő pozíciót elnyerte. És akkor a mai témánk, hát először is képzeljétek el, hogy nincs ma meghívott vendégünk, mi magunk vagyunk, saját magunk vendégei. Annyi érdekes info begyűlt, hogy úgy éreztük, hogy erről már mi magunk is hihetetlenül érdekes és színvonalas módon tudunk társalogni egymással. Az apropónk, mert azért az van, az az, hogy volt nemrégiben egy konferencia, amit az angliai Tate Modern Galéria szervezett. Ez volt ennek a címe, hogy Neurodiversity and Museums. Megtennéd esetleg, Zsuzsi, hogy kiejted angolul?
6: De viszont, és közben is nekem például megütött ez a fülemet, amikor megláttam, hogy neurodiversity, és miért nem, de neurodivergency and museums.
5: Aha, ez annyira gondoltam, de ez már is egy jó kérdés.
6: Igen, itt a Zsuzsit gondoltam megkérdezni erről, szerinted ez miért? Végül is ez egy szakmai.
5: Hát, bizonyos szempont, nem? Most
7: ez egy érdekes kérdés, mert ennek van azért jelentősége, abban, hogy milyen szavakat használunk ennek a leírására, az már önmagában egy aktivizmus, egy gondolkodás, hogy hogyan tudjuk definiálni ezt a sokszínűséget, amiben élünk, és ez a két szó, az, hogy van a neurodiverzitás és a neurodivergencia, ez két külön szó. A neurodiverzitás az az, ami tulajdonképpen a biodiverzitásnak a leképezése az életben, hogy a dolgok különbözőek a biodiverzitásban, pontosan azért, hogy egymást támogatva, egymást kiegészítve, egymást etetve akár, megmaradjon a faj. A neurodiverzitás az tulajdonképpen ez az egész ötlet arra épül, hogy az emberek ezen a biodiverzitáson belül ugye az emberi állat az ugyanolyan sokszínűséget képez önmagán belül, pontosan azért, hogy fennmaradjon a faj. Tehát azok, akik nem úgy gondolkodnak, mint a többség, vagy tehát neurodivergensek, egy kicsit másképp csinálják a dolgokat, ők nem a tipikusnak a fogyatékos változatai, hanem másképp, más módozatban léteznek, és ők ezzel értéket is adnak hozzá. Nemrégiben azt hiszem, sima médiában kijött az a szöveg, hogy ugye egy ADHD-s ősembereknek köszönhetjük, hogy egyáltalán kimentünk bogyót gyűjteni a barlangból, mert ehhez azért kell egy kis merészség, és a következményektől nem tartás. Na mindegy, szóval, hogy ez a neurodiverzitás. Na most a neurodivergencia ezen belül azt jelenti, hogy nem olyan, mint a tipikus. Tehát, hogy ez két külön szó, nagyon könnyű összekeverni őket.
6: Aha. Egyébként itt akkor el is mondhatjuk, hogy a neurodiverzitás Judy Singer találta ki.
5: Egyszerűen.
7: Rakta össze ezt a szót.
6: Igen.
7: Összetett szó.
5: Alkotta meg.
6: Alkotta meg, igen, igen. Aki szintén műsorunk majdnem vendége volt.
5: Vendége is volt, csak hallgatók nem hallották.
6: Igen, vendégünk volt, csak nem. A technikai okokból nem lehetett hallani, viszont őt így nem idézik így sajnos ennek a szónak a hallatán eleget, pedig ez tényleg ő volt, aki ezt a szót megalkotta.
7: Egyébként most olvastam egy cikket, valaki elküldte nekem, amiben többen összefogtak és leírták, hogy tulajdonképpen igen, Judy Singer nevéhez fűződik ez, de hogy fel kell ismerni, hogy ő egyébként Judy Singerről hozzá kell tenni, hogy ő autista, és hogy egy autista ilyen listször vagy levelező közösség a 90-es években, tehát hogy ő azt figyelte meg, mint szociológus ezeket a leveleket, és hogy tulajdonképpen ez az új cikk fölhívta a figyelmet rá, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhet Judy Singer annak, hogy ez így összejött, tehát hogy ez egy ilyen hive mind volt, és ez tök szép, hogy a sokszínűségről egy ennyire sokszínű közösségnek a nagyon sok tagja döntötte el, hogy hívják. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű beszélgetésnek az eredménye, ez a tulajdonképpen mozgalom. A neurodiverzitás szó és a mögötte levő mozgalom.
6: Ez jó, hogy mondtad, hogy ez mozgalom, ez nagyon sokszor így az irodalomban előjön, hogy tulajdonképpen ezek így.
5: Én ezzel a neurodivergens szóval egyébként még mindig nem vagyok kibékülve, tehát még mindig azt érzem, hogy a Judy Singer egész alapgondolatának az a lényege, hogy nincs másság, hanem sokféleség van, és akkor annyira számomra bosszantó, hogy mégis valahogy persze jobb hiány, de mégis kénytelenek vagyunk így használni ezt a szót, hogy na már még mindig, és már megint az van, hogy vannak a tipikusok, meg a nem tipikusok.
7: De pont ez fölismerült ezen a TED konferencián egyébként, hogy hol van az a vonal. Tehát, hogy van ennek a neurodivergencia szónak egy ilyen hátulütője, hogy egy dikotómiát, tehát, hogy egy két fele megosztja ez a fogalom a közösséget, vagy az emberek közösségét, és így ez azért nem feltétlenül kafa. mert akkor valahol kell húzni egy vonalat, hogy te eddig vagy neurotipikus, és onnantól attól a vonaltól vagy neurodivergens, és ez azért nem jó, és ez nekem egy nagyon, nagyon szeretek erről gondolkodni, hogy az embereknek a neurotipikussága vagy a neurodivergenciája, az épsége vagy a fogyatékossága, az az élete során iszonyú sokszor változik. Hát csak gondoljunk rá, hogy eltörheted a lábadat, demens lehetsz, kómába eshetsz, tehát hogy így az életed folyamán is változhat a te állapotod ezen a skálán, tehát akkor hol húzgáljuk ezeket a vonalakat?
6: Uh-huh.
7: Tehát van egy ilyen érdekes vonulata ennek a kérdésnek.
6: Abba azt, nem tudom, Aga, ha te meghallgattad, a panelbeszélgetésnek a vezetője úgy kérdezi, hogy mi a neurodiverzitás szerinte, és akkor mondja, hogy ezt a neurotipikusság ellentpontjaként használják, és ezzel egy ilyen bináris világot kreálnak, ami nem is létezik, és akkor társadalomban így az embercsoportokat két fele osztja tulajdonképpen, hogy te most ebben vagy, te pedig nem. És ez, hogy ezt
7: őről a mondasz pár szót?
6: Az a baj, hogy hát őt egy térbe állított ki, egyébként nagyon restán, de nagyon tudok róla sokat, mert én a második részét láttam a konferenciának, és annak apropóján elkértem az anyagot, a felvételt, és elküldték az elsőt is, ami 2 héttel előtte volt, amit én nem láttam, és így meg tudtam nézni ezt az Abbaszosat, és őt én nem ismerem.
5: Én szívesen a lényeget elmondom róla, és ezt
6: említettem,
5: mert nekem meg most ő egy friss élmény, és nagyon-nagyon bejött. A legfontosabb tudnivaló, hogy nagyon jó pasi, elnézést, de ezt muszáj volt elmondani.
6: Ez szerintem, itt a Tilos Rádió, úgyhogy lesz lehet.
5: Ez itt a Tilos Rádió, remélem ezzel nagyon sok hallgatót motiválok, hogy keressen-e, érdemes. Ezért mondom neki, egy szokatlan neve van, az nem, azt hiszem nem derült ki egyébként, hogy milyen származású, Angliában él, és ott is született.
6: Nekem, mintha Pakisztán rémlene, ahogy így valamit mondott a családjáról.
5: Ez nagyon is lehet. Még azt a részt én meg pont nem láttam. Zahedi.
6: Igen.
5: Abbas Zahedi a neve. És akkor annyi derült ki számomra róla, hogy ő orvosi egyetemre járt.
6: Eredetileg,
5: igen, annyira, hogy ő egy évvel a diploma előtt hagyta abba, és egyébként nem volt teljesen egyértelmű nekem, hogy mi történt, de hogy ott valami nagy mentális
6: összeomlás.
5: Teljes összeomlás történt, de hogy ez pontosan mi volt, ez nem derül ki, de azt elmondja, hogy mennyire szerencsésnek tartja magát, hogy megfelelő terápiákban részesülhetett, stb. Tehát akkor ő nagyon hosszú időre offolta magát teljesen a társadalomból, ez így kiderül, de hogy pontosan mi azt nem tudjuk. És akkor kapott egy halomdiagnózis, mindenféle neurodivergens diagnózisokat. Ez sem mondja el így teljesen pontosan, de azért utal rá, hogy ADHD, utal autizmus, ez is így elhangzik. És akkor ő már az alatt, hogy ezeket a terápiákat csinálta, már az alatt kezdett így teljesen gyökeresen megváltozni a szemlélete mindenről kb., de valahogy megmaradt egy ilyen orvosi szemlélet, én azt éreztem. Na és akkor ő elkezdett nagyon intenzíven alkotni mindenfélét, és ezzel párhuzamosan, vagy ezzel együtt mindenféle művészeti projekteket kezdett el csinálni, amik iszonyú nehéz összefoglalni, de tényleg döbbenet újszerűen kezelik az egész művészet témát, és valahogy igazából ilyen tereket hoz létre, leginkább ezt tudnám mondani. Tehát abba gondolkozik valahogy, úgy foglalnám össze, mi hozzám baromi közel áll egyébként tényleg ez az egész, hogy vannak, ahogyan most kezeljük a mondjuk egy kiállító térbe klasszikus módon a művészetet, egy csomó olyan tényezője van ennek a jelenségnek, amiről így nem veszünk tudomást. Az, hogy egy múzeumban mellettem vannak emberek, közönség egyéb tagjai, ők mit csinálnak, az tökre befolyásolja, hogy én mit csinálok, hogyan érzékelek. Erről így nem foglalkozunk hivatalosan. Persze valójában foglalkozunk, de nem hivatalos formában abszolút nem. Azzal se nagyon, hogy hol van ez a kiállítótér, mi van odakin, épp mibe vagyunk benne, városban vagyunk-e, vidéken vagyunk-e, mit tudom én. Tehát, hogy van egy csomó-csomó tényező, amikkel így nem foglalkozunk, és hogy nagyon a vizuális ingereken van ugye a súly. És akkor ő azt mondja, hogy ő láthatóvá akarja tenni ezeket a dolgokat, de alapvetően nem vizuális módon, mert hogy a vizualitásnak egy kicsit, ezt nem ő mondja, ezt már én gondolom tovább, hogy a vizualitás szerepe ebben az egész tudban egy kicsit olyan szerintem, mint a középosztálybeli fehér ember szerepe a társadalomban, hogy így van egy ilyen baromi előkelő helye, amit nem feltétlenül szoktunk megkérdőjelezni, hogy miért van neki ez az előkelő helye. És ugye az Abbász úgy beszél a vizualitásról, hogy az is ilyen a művészetekben, és akkor ő olyan dolgokat csinál, hogy baromi nehéz leírni a műalkotásait, mert igazából így vesz mondjuk ilyen mindenki által ismert használati tárgyakat, azokat bepakolja egy különös térbe, szokatlan módon, és bár mindent meg lehet fogni, arrébb lehet vinni, bármit lehet vele csinálni, és nem külön választhatóak a tértől, amiben vannak a dolgok, meg az emberektől, akik ezeket a dolgokat nem nézik, meg befogadják, hanem csinálják tovább, alkotnak velük. Tehát így, hát valami ilyesmi, most így tudnék is róla még hosszan beszélni, meg nem egyszerűen érzem azt, hogy nagyon keveset sikerült belőle átadni. Sári, nem próbálnád meg így folytatni, neked az Ebászba mi jött be?
6: Most nem emléktem egyébként, hogy már miket csinált. Egy kicsit így ugye látszódott a fényképek látszódtak, amiket ő csinált. Ez igen, így ilyesmik voltak, amire most így emlékeztet, amit mondasz, vagy ami eszembe jut, hogy mit mondott, hogy ezeket hogy különféle megértési módok vannak, és hogy ugye a vizualitás is egy, de hogy van egy csomó más, és hogy volt egy pumpa, amit meg lehetett pumpálni, vagy fogni, rálépni, hogy teljesen más oldalról közelít, és a másik, hogy a hagyományos kiállítási tendenciával ellentétben az ő művészeti alkotásai nem mozdíthatók el, tehát hogyha vége a kiállításnak, akkor vége az ennek a művészeti alkotásnak is. És ez is sem fér össze ezzel a kapitalista hozzáállással, amit általában a művészek konfrontálódnak ezzel, hogy jön a múzeum, megcsinálod, jön a múzeum, ők ezt kiállítják, esetleg eladják, és akkor te kapsz egy bizonyos, megkapod egy bizonyos részét a pénznek. És amikor erről beszélt, hogy hogyan lehet támogatni az ilyen művészeket, mint ők, akkor ezt is említette, hogy teljesen máshogy, mert hogy teljesen máshogy működnek, és nem működnek abban a rendszerben, amikben a hagyományos művészek és művészeti alkotások működnek. És hát az egész előadást tulajdonképpen erről szólt, mert aztán később a kérdések erre irányultak, hogy lehet ezt hozzáférhetőbbé tenni mindenkinek, tehát a művésznek is, meg a látogatóknak is. És az, végül is azt mondtam, amikor azt mondta, hogy akkor mi az, hogy hozzáférhetőség, akkor hogy csináljuk? És akkor azt mondta, hogy ez nincs megoldható, ez nem egy probléma, amit így meg lehet oldani, hanem ez egy ilyen folyamat. Pénz kell hozzá, idő, le kell lassulni, hogy végig kell gondolnod, hogy hogy viszonyulsz emberekhez, hogy viszonyulsz társadalmi csoportokhoz, hogy viszonyulsz hierarchiákhoz, és erről valahogy igen, beszélgetni.
5: Egyébként olyan konkrét műalkotásai van, most ez beugrott egy-kettő, ami engem legjobban elkapott, az annyi volt, hogy egy parkett, ugye ezek nem képek meg, tehát ez már átjött remélem a hallgatóknak, tehát itt most nem képekről beszélünk, hanem tárgyakról, meg helyekről, leginkább helyekről, azt hiszem. Szóval van egy ilyen tehát egy nagyon régi parketta, nagyon rossz állapotú, és ki van szedve belőle egy csomó, hát nem egy csomó, mit tudom én, 10-20 léc, és akkor ezek így ki vannak emelve, és ilyen nagyon éles, ilyen háromszögeket formákban vannak kirakva, úgyhogy egy-egy hiányzik belőle. Nem is annyira érdekes, de ezzel nekem így rögtön az ugrott be, hogy ez maga a fogyatékosság a társadalomban, hogy így ki van rángatva valaki a helyéről, és akkor úgy rakodhatod ide-oda. Nem tudom, volt benne valami iszonyú ütős, hogy valahogy, jó, ezt most nem gondoltam át, és mégis elkezdtem mondani, és kicsit megbántam. Mármint, hogy az elemzésbe belecsaptam, mert abszolút nem gondoltam át, csak azt, hogy tökre bejött.
6: Viszont az jutott eszembe, hogy miközben beszéltél, szóval mégiscsak volt értelme, hogy a kutatásomban, amit most csinálok, miről aztán kicsit később beszélhetek, de most az jutott eszembe, hogy egy olyan gyakorlatot csináltunk egy olyan csoporttal, tanulásban akadályozott művészekkel, hogy egy nagy múzeumi teret létre, ez éppen az Abbász miatt, tehát ezután a konferencia után, egyébként nem igazán konferencia volt, de valamilyen összejövetel, vagy event, utána gondoltam, hogy ez egy tök jó gyakorlat, és hogy meg kéne nézni, hogy reagálnak. És akkor egy múzeumi teret festettünk, egy ilyen hatalmas sima teret, és ilyen kártyákat raktunk fel, és ezekbe az Abbásznak a fogalmait próbáltam így belerakni. Például ugye ő mondja, hogy hát ez, hogy lassúság, meg hogy odafigyelés, meg azt mondja, hogy fluidity volt egy ilyen az egyik mondatában, és ezek tök jól megérkeztek, szóval fel lettek kapva, és akkor oda lettek téve, ahol mit tudom, a bejáratnál legyen ez az érzés, hogy ilyen lassú, hogy így jó, vagy meleg, szóval hogy az Abbász is egy csomó olyan szót használt, ami úgy abstraktnak tűnik, amikor leírod azt, hogy milyen élményeid vannak egy múzeumi térben, de igenis van legitimitása, mert ezt tényleg érzed, és tényleg szükséged van rá pont azon a ponton, az úgy tök jó lenne, hogyha az ott lenne.
5: Igen, megint tökre az az érzés is elkapott, hogy most már tényleg nagyon közhely, pláne ebbe a műsorba, de hát akkor is pontosnak érzem, hogy ismételjük, hogy ugye nem, hogy a fogyatékos ügy az közügy. Szóval, hogy megint azt éreztem, fogyatékos ügy persze egy rémes szó, fogyatékosság szó rémes, de csak arra akarok célozni, hogy megint az van, hogy nem csak a fogyatékos emberek számára lenne jobb, hogyha a művészeti terek hasonlóban működnének, hanem mindenki számára. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokan érzünk úgy, nem csak én, hogy szívesebben megyek be egy olyan térbe, ahol fesztelenül mozoghatok, ahol leülhetek, ahol hozzányúlhatok dolgokhoz, ahol nem vagyok úgy beszabályozva, és nincs nem tudom, az én gyűlölöm ezt a szót, hogy befogadás, ezt tudnám indokolni hozzá, hogy miért, de nem biztos, hogy ez teljesen ide faszol, ezt is megforralom. De tehát, hogy mindannyiunk számára jobb egy olyan térbe belépni, ahol szabadon azt csinálunk, amit akarunk, végül is csak ezt akartam mondani. És ez tökre kiderül, szerintem az Abbásznak bármelyik tudszát megnézi az ember, vagy meghallgatja kb. Bármiről, hogy beszél, hogy megint egy ilyen össztársadalmi ügyről van szó, nem?
6: Meg a befogadásról az jutott eszembe, amit mondtál, hogy pont az inkluzivitásra való törekvésre egy csomó mindent így elbújtatnak az emberek. Ugye, hogyha csak visszagondolok Tito Bonra, hogy az audio narrációval, befogadóbbá tegyék az előadásokat, ezeket ugye mindig próbálják eldugni, mindig egy kis mikrofon van valakinek a fülébe, és ugye a titokban pontosan ezt mondja, hogy azzal a te címsz alatt, hogy akkor most inkluzívak vagyunk, és megteremtsük azt, hogy mindenki hozzáférhessen, tulajdonképpen majdnem, hogy az ellenkezőjét érik el azzal, hogy minden el van dugva, és hogy a radikalitása ezeknek a hozzáférési eszközöknek amiről az Abbas is beszél, meg a titokban is, hogy integrált hozzáférés, az az, hogy megmutatja, hogy ez, nem ez a fajta inkluzióra van szükség, hanem hogy előtérbe kerüljön, hogy teret, nem csak teret ad, hanem azt is mondja, hogy a teret el is kell venni, és el kell foglalni, és akkor látszódunk.
7: Tovább is lehet menni, mert hogy ugye az érvelés, hogy az nem vesz el senkitől, hogyha megtámogatjuk a hozzáférést, tehát hogy az nem vesz el azoktól se semmit, akinek nincs esetleg szüksége rá. És ennek még van egy, szerintem még egy fokozata, hogyha föl akarjuk tekerni 11-ig, az, hogy tulajdonképpen a művészetet, amikor bevittük a múzeumba, onnantól kezdve elkezdtünk róla beszélni, megírni, tehát szavakba foglaljuk azokat a dolgokat, aminek azért, ami eredetileg nem arra lett kitalálva, hogy beszéljünk és írjunk róla, és ilyen metaszinten fogyasztjuk a művészetet. Úgyhogy hogy valaki elmondja, hogy mit látunk a képen, és van egy csomó ember, akik nem így csinálnak művészetet, és van egy csomó ember, akik nem így élvezik a művészetet, mert nem verbalizálnak, vagy egyszerűen nincs hozzá megfelelő szókészletük, például itt mekegek össze-vissza, mert nem jutnak ez eszembe a szavak, de hogy van, ezektől az emberektől nekünk tanulnunk kéne. Tehát, hogy nem csak elfogadni, befogadni, stb., hanem egy olyan világban tudnak művészetet alkotni és befogadni, ami zárva van a neurotipikusok és a hogy mondjam, épp emberek előtt, mert hogy a szavakra vannak teljesen hagyatkozva, nem tudom, 1600 óta. Tehát, hogy annyira verbalizáltuk ezt az egész élményt, hogy már el se tudjuk képzelni, hogy milyen belefeküdni egy kádfestékbe, vagy nem tudom, tehát most mondtam egy hülyeséget, de ezt a limitációt, ezt segíthetnénk egy kicsit a másik oldalnak is áttörni, vagy megszabadulni tőle.
5: Hát nagyon szívemből szólt el, Zsuzsi.
7: De nem tudom, hogy kell csinálni, úgyhogy figyelünk az ilyen abbászfélékre.
5: Igen, az a vicces, ez a bárányos színdarab, amiről megbeszéltük, hogy nem fogunk beszélgetni, és amit egyedül én nem láttam, de ti igen, de ti nem akartok róla beszélgetni, én meg igen, közben én nem láttam, és csak annyit tudok róla, amelyik nagyon keveset rajtatok keresztül eljutott hozzá, de még így is. Azt mondom, hogy szerintem tök zseniális benne egy jelenet, amikor az van, hogy ugye van ez a bárány. Már eleve az tök izgalmas, hogy ugye ez a post-dramatic színjátszás valami egészen, ez is valami egészen számomra új cucc, de biztos ez az én szokásos minimum 50 éves lemaradásom. De azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül Magyarországon. Tehát ugye ez mindenféle elképesztően izgi már önmagában számomra ez a fajta színjátszás, hogy nincs igazán sztori, vagy nem az a lényeg, és azt például nagyon tetszik, hogy a jelenetek közti szünet milyen iszonyatosan felértékelődik, és szinte minden ott, minden lényeges ott történik, ahogy az egyikből átmegyünk a másikba, az agyunkba is ott történik, minden lényeges, meg a színpadon is, szóval ezek mind nagyon izgi dolgok, és akkor van egy bárányunk, egy embertestű bárányfejű lényünk, ugye? Ugye, ti láttátok? És akkor mindenféle megpróbáltatásokon megy keresztül, mert nem találja a helyét az embervilágban, és akkor van egy ilyen csoportterápia-szerű szitu, ami elképesztő furcsa mesebeli lények ülnek egymás mellett. És akkor a lényeg az, hogy azt hitt, hogy akkor most a báránynak oké lesz, és végre van egy jó helye ebbe a csoportba, ahol mindenki elképesztően full nem átlagos kinézetű, és akkor kiutálják onnan a bárány, de valami egészen vérfagyasztó módon, pedig én csak a beszámolót olvastam róla, egyszerűen kiutálják, és akkor ami nekem tök ütős ebbe, hogy benne vagy ebbe a dualitásba, hogy épek meg furik, vannak az emberek meg a bárányfejű izé, és akkor oké, jaj, de jó végre ez a szerencsétlen ez társakat talált, megvan végre a csoportja, minden a helyére kerül, és akkor kiderül, hogy nem, mert hát ez a csoport, ez nem akar egységes, homogén csoportként működni, hanem bum, szétrúgja ezeket a kereteket, és kiderül, hogy abszolút nem működik az, ahogy így elképzeltük, hogy azért mégiscsak vannak A meg B, nem. Nem, és még úgy sem működik, hogy akkor A, akkor a B-n belül, akkor C, akkor mi? Nem, hanem az egész rendszer bor. Ez ilyen gyönyörű. Ahogy, de azért gyönyörű, mert szerintem racionálisan baromi nehéz az agyunkat átállítani arra, hogy diverzitásba gondolkodjunk, ne épp fogyatékos, fehér, fekete, nem, stb. Stb. Szóval, hogy racionálisan ez így tökre nem megy, és amikor meg engem érzelmileg kapott ezzel abszolút. Tehát, hogy ennek a szerencsétlennek a fájdalma, hogy nem tudom, milyen creature-ök vannak ott körülötte, ti emlékeztek?
7: Hát van egy Michael Jackson-szerűség.
5: Tényleg van egy Michael Jackson.
6: Michael Jackson van Kafkának a bogara.
7: A bogár, van, igen. A csótány, vagy micsoda. Az átváltozás. Aha.
6: És van a fa.
5: Ugye, hogy volt valami falény?
6: Egyébként csak azért a hallgatóknak annyit, hogy most Aga egy a tudományos cikkről beszélt, ahol én is ilyen co-autor voltam, nem tudom azt, hogy mondják magyarul.
7: Társszerző.
6: Társszerző. És ez meg kellett nézni, vagy megnéztünk egy darabot, aminek az volt a címe, hogy The Sheep Song, a bárány dal, és ennek apropóján egy kritikai fogyatékosság tudományi szempontból.
7: Ez gyönyörű.
6: Lett elemezve ez a színdarab többek között, nem csak, de ebből a szempontból is. Ez csak egy ilyen háttérinformáció.
5: Egyébként, ha már dualizmusok, mindennel összefügg, hogy megint egy kicsit vissza az Zápászra, hogy az is egy dualizmus, hogy akkor, ezt nem ő mondja, ezt most Jánin én gondolom tovább, de hogy az is egy dualizmus, hogy van a befogadó, meg van az alkotó, hát, hogy ezek is ilyen, és ezek is mind olyan dolgok, hogy szerintem racionálisan nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen kilépnünk ebből. Akkor tudunk ebből kilépni, hogyha kénytelenek vagyunk, mi mondjuk egy ilyen térben, amit a Zápász létrehoz, mert egyszerűen nem lehet ködnie, ahogy megszoktad egy múzeumi térben. Egyébként mutatnak ilyen múzeumi, vagy nem múzeumi tér, ezeket a tereket, amiket ő létrehoz, és abszolút nem emlékeztet arra, amilyen egy kiállító tér. Tehát nincsenek képek a falakon, a dologon kezdődik. És ettől már rögtön olyan szokatlannak tűnik, hogy, és az emberek innentől kezdve nem is a falakat nézik persze, mert azon nincs látnivaló, vannak mindenféle headsetek, lógnak, meg mindenféle nagyon szokatlan lőhelyek, tehát, amikor meg úgy hívogatják az embert. Tehát, hogy minden olyan, hogy minden hívogat, hogy fogj meg, nézd meg, csinálj velem, amit akarsz. Ez épp az ellentéte annak, amit tényleg egy kiállító térbe érzi, nem, hogy annyira meg van, jó, akkor... Jó, akkor még két lépés, akkor ott 3 percet nézem, nagyjából annyi ideig, mint az előttem levő, megy tovább, jó, megtekintettem, következő.
7: Egyébként érdekes, amit mondasz, mert azon gondolkoztam, hogy hogyan lépnék be egy ilyen helyre, és azt hiszem, hogy ilyen iszonyú zavarba lennék, és ott állnék, és néznék a fal mellett. Tehát, hogy annyira be van kondicionálva, hogy nézünk, és befogadunk, és nem vagyunk a részei, hogy lehet, hogy nem is tudnék ezzel mit kezdeni, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy ez annyira sok, hogy hiába van ott a lehetőség, nem tudnék a része lenni, nem, bármi okból, nem tudom miért.
6: És mi kéne, hogy a része tudj lenni, vagy hogy oda merj menni?
7: És tudom, hogy ez merészsége, én azért bele tudok sétálni beriasztott olasz oltárképek közelébe is simán, jó, nem direkt, hanem az, hogy nem tudnám, hogy nekem ott mi a szerepem tulajdonképpen, mit kellene csinálni, és lehet, hogyha előttem elmondanák, hogy tulajdonképpen itt, igen, tehát hogy valószínűleg ez segítene nekem, hogyha elmondanák, hogy itt én is a kiállítási tárgy vagyok, és az én tevékenységem is. És akkor itt vagyunk a verbalitásnál, hogy el kéne mondani nekem. Aha. Ez egy tök nehéz kérdés, és azt se tudom, hogy ez minek tudható be. Ti bemennétek, és ott kütyűznétek?
5: Ez nagyon érdekes, nekem nagyon zó. Igen. Annak ellenére, hogy mások is lennének ott, ami egy kicsit zavarna, de amúgy nekem ez nagyon vonzó, főleg, hogy megfogdoshatom. Ez nekem rettentően hiányozni, hogy nem nyúkálhatok valahogy. De ez most azért tök érdekes, amit mondasz, mert az Abbas, ő legalábbis ez elhangzik, hogy neki van ADHD, meg autizmus diagnózisa, csak úgy, mint neked. Tehát, hogy elvileg ő egy persze ez tudjuk, hogy ettől még lehet, hogy ti totál különböző módon működtök, de akkor meg ezért érdekes, hogy...
7: Érene érts, hogyha csinálnék egy ilyen művészeti alkotást, én elvárnám, hogy mindenki interakcióba lépjen vele, csak valószínűleg, hogyha oda elém tennék, akkor nem tudnék mit kezdeni vele hirtelen, csak hogyha adnának instrukciókat, hogy ez most itt ez történik. Mert hogy annyira mélyen van ez, hogy ott állsz előtte és nézed.
6: Egyébként ez kérdés volt, az egyik kérdésem volt így az adatgyűjtésnél. Ezt a csoportot megkérdeztem, hogy milyen múzeumélményeik voltak, és hogy mi volt benne a jó, a rossz, és miért volt az olyan rossz, vagy mi kellett volna még, mi kellene ahhoz, hogy...
5: És

0: gyűjteni, mert úgy sokkal könnyebb ezzel a, ezekkel a résztvevőkkel. Ami egyébként nagyon érdekes volt, ez most egy kicsit ugrálok ide-oda, hogy megkérdeztem mindegyiktől, hogy ő a saját maga szerint ő egy művésze. Ez pedig tőled jött aga. És ettől egyik, mindegyik,
1: Na.
0: 11 interjúm volt, mindegyik azt mondta, hogy természetesen.
1: Wow.
0: És ez, tehát olyanok is, akik nagyon nehezen kommunikálnak, és majdnem lehetetlen, bocsánat, verbálisan kommunikálnak. Ez nagyon érdekes volt, ez tényleg megütött engem is. Úgyhogy ezen a mai napig is gondolkozom, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Nem tudták megmondani igazán, hogy miért. Ott az nehéz volt kideríteni, hogy miért, de ez egyértelmű volt. Azt hiszem, ilyen válaszok voltak, hát mert alkotok. A legnagyobb.
1: Tehát ez is feltételezi, hogy van egy vonal, amiben van az alkotó, és akkor egy vonalig alkotsz, és onnantól kezdve meg befogadsz, és hogyha ez nincs ez a vonal a fejedben meg, akkor művész vagy, és
0: Igen.
1: kész.
0: Ez meg a másik.
1: Egyébként...
0: Bocsánat,
1: Igen.
0: fejezd.
1: Nem, ez hosszabb, mondjad.
0: És honnan tudod az egyéb mekkora? Nem, fejezd be, tényleg ez még nyilván kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, nem?
1: Ez a vonal, ez
0: Hát csak
1: érdekes.
0: így.
1: Igen. Mondd, az érdekelne. Nekem egy beugrott egy ilyen kicsit ilyen szürreális élmény, és most már így, mint hogyha ilyen értelmet nyerne ettől a sok beszélgetést. Én egy egyetemi galériában dolgoztam elég sokáig, ahol ilyen Walter Sickert, Roger Fry, Vanessa Bell, tehát ilyeneket, tehát Bloomsbury csoport képek voltak leginkább, meg helyi Yorkshire-i művészet, és rendezvényeket kellett csinálnom a helyi közönségnek, és az egyik ilyen nagyon érdekes, de tényleg iszonyatosan érdekes napunk az az volt, amikor a helyi kasmíri öregek jöttek el megnézni. Most ők nem beszéltek angolul. És borzasztóan rosszul éreztem magam, hogy most mit csináljunk velük. Tehát, hogy ugye már benne van ott a múzeumi munkatárs, hogy most itt nekem hozzáférést kell adnom a művészethez számukra, hogy ezt itt most így átlássák a Bloomsbury csoportnak, meg az egyéb ilyen abstrakcióknak, meg helyi művészeknek a jelentőségét, és hogy ez így hogy fog megtörténni egy csapat 80 éves kasmírival. És hogy ez tulajdonképpen most, amiről beszéltünk, minden benne volt ebbe, és ők nem fogyatékosok voltak. Tehát, hogy ők csak egyszerűen nem beszéltek angolul, és 102 évvel idősebb volt mindegyik nálam. Tehát, hogy egy másik világból csöppentek oda, és egy másik, tehát, hogy másokat néztek, és tényleg nagyon-nagyon érdekes volt nézni, hogy ők hogyan tudnak bármilyen interakcióba lépni, vagy egyáltalán akarnak-e interakcióba lépni a téren belül ezekkel a művekkel, és nagyon érdekes volt, hogy hova mentek, tulajdonképpen mi volt az, ami bevonzotta őket, téma, színek, ilyesmi, tehát, hogy amennyire azt akartam ebből kihozni, hogy rettenetesen rossz élmény volt, hogy nem tudtam, hogy mi megy a fejükbe, és ez egy nagyon fontos része ennek az egész hozzáférés kérdésnek, hogy muszáj elfogadnunk azt, hogy nem mindent tudunk, nem tudhatjuk, és nem irányíthatjuk, mint múzeum, mint alkotó, hogy hogyan fognak ránézni, meg interakcióba lépni a művünkkel olyan emberek, akik másképp kommunikálnak, vagy másképp látnak dolgokat. Ennyi jutott az eszembe a kasmíri öregekről, iszonyú cukik voltak.
0: És tetszett nekik? Bejött neki? Ez azért lehet.
1: Szerintem igen, és kihasználták a lehetőséget, hogy pletykáltak, gondolom így egymásról, egymás háta mögött, és Voltak nagyon, nagyon,

0: finom illatú kaják a táskájukban, szóval az egész egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És nagyon rettenetes is ezzel együtt, mert hogy tényleg annyira nem tudtam mit kezdeni. Nem voltam még ilyen érett és bölcs, mint most. És...
1: De mondjuk, ugye Zsuzsi, te megnézted a két edemszes részt a
0: Igen.
1: konferenciába, és ő neki van egy listája, arra emlékszel, hogy elmond egy ilyen
0: Igen.
1: durva listát? Az engem
0: Igen.
1: levett így a lábamról. Tehát így összefoglalja az, hogy hogyan kell.
0: Én ezt leírtam, ezt a listát.
1: Igen.
2: Mit mondjátok már, én...
1: Igen, berakom gyorsan a chatbe, hogy mindannyian lássuk, és akkor én nagyon örülnék, hogyha végig mennénk rajta, mert szerintem ez a lényeg, és az, hogy így nem kell mindent megérteni, akarni, amit a Zsuzsi az előbb mondott, ez az szerves része ennek a listának. Tehát ő egy listát, az ő listáját mondtál ezen a konferencián, vagy eseményen, ahol ő ezt ajánlja, hogy ezeket végig gondolja az ember, hogyha neurodivergens kisebbségekkel, úgy mondta,
0: igen.
1: Dolgozik egy.
0: Imádom, hogy neurominorities.
1: Igen.
0: Nagyon jó szó.
1: Igen, ezt a szót használja, hogy neurominorities, tehát neurokisebbségekkel vagy dolgozik együtt, és ezt a listát ajánlja minden hát művészeti szakembernek, vagy és intézménynek a figyelmébe. És ez úgy szól, hogy hát, tehát igen, vállalj felelősséget, teremts, vagy csinálj teret, make space, tegyél lépéseket, majd javíts ki, Zsuzsi.
2: Szeretnék.
1: Tájékozódj, kérj tanácsot, vagy kérj szaktanácsot, szakértelemmel bíró emberektől. Tehát legyél nyitott az iránt, hogy nem tudsz mindent. Ez az, amit a Zsuzsi mondott, nem? Open
0: Igen.
1: Don't
0: igen.
1: Know. Igen.
0: Nem tudunk, és nem érthetünk mindent. És kihagytad, ami a veszőparipám,
1: na,
0: hogy abból az elfből kell kiindulni, hogy
1: igen.
0: A környezetet, a környezetet változtassuk meg, és ne az
1: embert. Az
0: embert,
1: igen. Igen. Tehát ne az emberen próbálj változtatni, ne neki próbálj valamit tenni, hanem a környezeted néz körül. Teremts erőforrásokat, ez is szerintem ez nagyon fontos, tehát ha már tényleg dolgozol ott, ez egy ilyen praktikusabb tanács, hogy ez rohadt sok pénzbe kerül, tehát ez nem úgy van, hogy mindenkinek sok ideje van, és ezzel foglalkozni, hanem ez pénzbe kerül, pénz és idő, és az idő az pénz, mint tudjuk, és ezt teremts meg, próbáld meg megteremteni, mert csak így tudsz méltányosan együtt dolgozni majd olyan emberekkel, akikről itt szó van. Szerintem ez elég fontos, praktikus tanács. Kérdezz, ez is jó? Kérdezz. Egyszerűen kérdezz. Figyelj az igényekre, nem tudom, szabd őket személyre, vagy...
0: Igen, hát egy személye szabott offers, hát kínálat legyen.
1: Aha. És fogadd el, hogy nincsenek egyszerű megoldások. Vegyél részt beszélgetésekben, beszélgess, értsd meg, hogy mindannyian csak idéglenesen vagyunk, épek, azt lehet mondani. Legyen bátorságod, működj együtt, kapcsolódj és szeress. Ez volt a vége. Az a két edemszer egyébként azt kell elmondani, a második rész, ennek az eseménynek a második részén vett részt, vagy őt hívták meg, és ő neki van egy ilyen művészeti intézménye Angliában, ahol neurotipikus és neurominoritások vagy kisebbségek együtt dolgoznak, és tehát maga a két Adams is művész egyébként, és van egy fia, aki szintén művész, és összetett szükségletű fogyatékkal él, nem tudom ezt, hogy mondják magyarul, mind most állandóan a két Adamsnek a szavait csöngenek vissza, úgyhogy ezt így visszafordítani olyan nehéz.
2: annyira borna volt ezek, szóval, hogy szerintem bárhogy mondod, az jó lesz.
1: Na, igen.
0: Elbújításra van szükség, ez egészen biztos, mert rettenetesen szenved, még az is, aki jól szeretné mondani, nem hogy az, aki nem érdekel.
1: Igen. Szóval, igen, tulajdonképpen erről a lista, ez volt a vége, amit mondott ez a lista. És hát szerintem majdnem minden, hát vagyis minden pontja arany.
2: Nekem egyébként még az rekedt bennem, annak kapcsán, hogy mindenki azt mondta a klienseidnek, ezek neked tudom, hogy nem a klienseid, a csoporttagok közül, nem is csoport.
1: Hát tagok, tagok. De ez is azért, csak azért tagok, mert az én intézményemben ők tényleg tagok, mert tagsági díjat fizetnek, és beleszólhatnak mindenbe.
2: De hogy ebből a csoportból mindenki azt mondta, hogy igen, művésznek tartja magát.
1: Ja,
2: Ugye,
1: igen. Ja,
2: nekem
1: ja.
2: az jutott rögtön
1: Akkor
2: eszembe.
1: résztvevők viszont, mert hogy oktatásról.
2: Aha, résztvevő. Nekem meg az jutott eszembe, és akkor ezzel most ehhez a listához is így kapcsolódok, meg magyar viszonylatokra így átizélem, nem tudom.
1: Jaj, ne.
2: Nem, most nagyon pozitív leszek, pont, tényleg nagyon pozitív leszek, hogy milyen csodálatos dolgokat lehet elérni szemléletváltással, anyagi keretek nélkül, de én ebben egyébként tényleg hiszek. Tehát, hogy mekkora ereje van annak, hogy hogyan címkézzük azt, amit csinálunk. Tehát, hogy mondjuk van egy művészeti tevékenység, mindenféle fogyatékosságban érintett emberek számára, amit vezet valaki. Most a zárójelezhetjük is, hogy ki, hogy művész, hogy gyógypedagógus, hogy kicsoda. És hogy az, hogy ezt a tevékenységet hogyan címkézed, azt a címkét húzod rá, hogy terápia, fejlesztés, de lehet egyéb, vannak még ilyen borzasztó jó címkék, hogy nappali foglalkoztatás, kurva jó címke. Szóval, hogy húzhatod ezeket a címkéket rá, vagy lehet azt csinálni, amit te csinálsz Belgiumban, meg amit a két csinál, és azt mondani, hogy azt a címkét húzom rá, hogy művészet, ha meg semmi mást. Azt mondom, hogy csinálok nektek egy helyet, ahol rásegítek arra, hogy ti itt alkossatok, és hozzáférjetek mások alkotásaihoz is. Pont. Ennyi a célom. Semmiféle fejlesztés, na mindegy. És hogy ennek, persze ez nyilván lenyomozhatatlan, hogy annak, hogy a résztvevők, akikkel te dolgoztál, mindenki azt mondta, hogy igen, ennek mi a pontos oka, tehát ezt nyilván nem fogjuk megtudni, csak azért iszonyatosan ütős ez, mert hogy én a magyar viszonyokat ismerem valamennyire, ahol elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen kérdésre bárki is azt mondja, hogy igen, aki fogyatékos emberként alkot hasonló módon, körülmények között, de más címke alatt. Nekem ez ezért iszonyú ütős, és akkor így üzenve egy kicsit a magyarországi szakembereknek, tehát hogy már ennek mekkora ereje van, hogy hogyan címkézed. Nyilván arra nincs kapacitásunk, hogy létrehozzunk komplett központokat, és vagy nagyon kicsi erre a kapacitás, és művészeket hívjunk meg, ugye nem nagyon fontos, hogy Sári sem gyógypedagógiai vagy szociális szakemberként vette be részt, hanem művészként, ez kulcsfontosságú. Tehát oké, erre mondjuk nincsen kapacitásunk, hogy ezt létrehozzuk, de azt megtehetjük, hogy van egy szociális intézmény, amiben dolgozunk, ahol működik mindenféle, például terápiák, fejlesztő foglalkozások, nappali foglalkoztatások, és ezeknek mondjuk csak egy részét átcímkézzük, és azt mondjuk rá, hogy festőklub. Mit baszol? Csak klub nem jó szó. Klub az megint rossz, mert az hobbi irányba viszi a dolgokat. Így tudom, mert te tudod cserélni, csináltuk a kreatív írást például. Az szerintem
1: Igen.
2: nem volt, mert ott mindig elmondtuk, és értették is a részvevőt, és szerették, hogy nem terápiás célból ülünk. Itt a célunk az alkotás, és ez így tök jó volt, és tudom, hogy nem voltunk egyedül, tehát hogy vannak ilyenek itthon is, és hogy szerintem a résztvevőknek döntő fontosságú az, hogy hogyan van címkézve az a tevékenység, amiben ők részt vesznek. És onnantól kezdve, hogy nem fejlesztésként címkézzük, vagy foglalkoztatásként címkézzük, onnantól kezdve, Hát nagyon sok más szempont fog bejönni. Tehát egyrészt bejönnek ezek a szempontok, amit részben tőled tanultam, Sári, hogy legyünk igényesek. Tehát innentől kezdve nagyon-nagyon megnő annak a jelentősége, hogy milyen anyagokat és eszközöket használunk, hogy ezeket hogyan fogjuk prezentálni, hogyha kiállítást szervezünk, szervezzünk, de inkább ne szervezzünk, ha csak oda akarjuk celluxozni a falra. Akkor inkább ne szervezzünk. Tehát vagy meg tudjuk teremteni a méltó kereteket rá, vagy inkább ne csináljuk, mert többet ártunk vele, mint használunk. Mindegy, most kicsit szokás szerint túl sokat beszéltem ahhoz képest, mint amit terveztem, de tök fontosnak éreztem, hogy ezt elmondjam, hogy a hogyan címkézünk, az nem függ anyagi háttértől, vagy infrastruktúrától, és mégis szerintem nagyon-nagyon sokat elérhetünk vele.
1: Egyetértünk.
0: Nem tudom.
1: Azon gondolkoztam, hogy még miket mondtak a résztvevők, amik ilyen izgalmasak voltak. Mert hogy ugye onnan indultunk, hogy a múzeumban ugye a Zsuzsihonak mi kellene, hogy mondjuk bemenjen, vagy magáinak érezze, vagy ne érezze, nem tudom mit, ahhoz valamilyen, és mint ismét a verbalitásnál vagyunk, valamilyen magyarázat kellene, hogy most itt mit kell csinálni, vagy valami ilyesmi volt a válaszod.
0: Hát vagy azt, az is, szerintem azt is bele lehet ebbe venni, hogy az is oké, hogy én megállok a szélén. És akkor én úgy. Tehát, hogy ezért ez tök komplikált, igen, hogy ez a... De minden esetben valahogy úgy képeződik le az agyamba, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit szabad.
1: Igen, ez nagyon benne
0: És
1: van
0: ez,
1: a fogban is.
0: igen, ez egy érdekes dolog.
1: Igen.
0: Mi az, amit kéne nekem csinálnom ott?
1: Igen. S főleg így a résztvevőknél is nagyon érződött, hogy ők eleve így is nőttek fel, ugye, hogy így funkcionáljanak, ezért így nagyon sok működésükben benne van, vagy működéselvükben valahogy benne van, hogy most ezt kell csinálni, most ez van, most az lesz, most, és akkor valakinek meg kell mondani, hogy ez most akkor konkrétan hogy lesz. De soknak meg nem annyira azért, és akkor így válaszokban olyanok, amik így most így elsőre eszembe jutnak, hogy tényleg nagyon sokan így hiányolnak magyarázatokat, ilyen egyszerűbb magyarázatokat, ahol így most akkor lehet tudni, hogy mire kell lehet számítani. Ott azon a helyen, hogyha elmennek, mondjuk megnézni egy kiállítást, és ez csak eszembe jutott a Kelly Fritsch-nek ez az excess intimacy, ezt erről nem hallottatok? Ez egy ilyen kifejezés, hogy úgy menni valahova, vagy úgy lenni valahol, hogy azt érezt, hogy szóval, hát az valahogy itt szívesen látnak, és hogy ennek egy csomó oldala van. Szóval, ami érződött így a válaszokon, hogy ezt nem érzik, hogy ezt is szívesen vannak látva, vagy nem is, hogy nincsenek szívesen látva, de hogy ez nem az ő helyük. Mindenképpen kell valaki, aki elmagyaráz valamit, illetve az egyik válaszban az volt, hogy valami olyan embert szeretne, akitől mer kérdezni. Mert akkor különben nem meri megkérdezni, és ez Magritte-nak volt a képét látta, ez a pipás, ahova alá van írva, hogy ez nem egy pipa. És akkor ezt hozta fel arra, hogy ő ezt így nem értette, mert hát mégiscsak oda van írva, hogy ez egy pipa, és a képen pedig ott van a pipa, akkor ez most miért nem pipa? Mert úgy ugye az van írva. Szóval, és akkor ott, hogy ő nem is nagyon kapott magyarázatot, és ő így ilyen kérdésekkel a fejében jött ki a múzeumból. Ez egyik példa volt. ami a Zsuzsi válaszából, vagy ról eszembe jutott.
2: Nem tudom, olyan fura amúgy ebből egész beszélgetésből részt venni olyan szempontból, hogy nem tudom, ti ezt mennyire érzitek, vagy Sári mennyire érzi. Ezt fel nem tudom, hogy van-e kedve nagy közönség előtt beszélgetni erről, úgyhogy én most csak saját magamról fogok. De ugye én is alkotok, művész vagyok. Igen, annak tartom magam. És hogy és mégis, amikor meg erről beszélgetünk, meg a művészeti életről beszélgetünk, meg hogy elvárások, meg hogy kell viselkedni, akkor valami olyan mérhetetlen szorongást érzek már a pusztán a témától, és rögtön eszembe jut, hogy hogyan érzem magam ezekbe a terekbe, hát mint egy szűkölő állat tényleg, aki alig várja, hogy kimeneküljön, és nyalogassa otthon a sebeit, amit esetem annyi okozott tulajdonképpen.
0: Szerintem ez tök fontos, amit mondtál, mert a fogyatékosságra azért nagyon sokszor úgy tekintünk, azok is, akik akár önmaguk is, hogy olyan dolgoknak nincsenek, tehát nincs nekik készségük olyan dolgokra, amitől funkcionálnak mondjuk egy normál társadalomban. És ez azért, hogyha egy kicsit empatikusabban nézzük, akkor inkább azt kéne nézni, hogy azt lehetne nézni, hogy nehézségeik vannak. Tehát, hogy nem dolgok hiányoznak nekik, hanem plusz nehézségeik vannak, és ezek lehet, hogy csak, mit tudom én, valaki enyhén túlhallásos, és mit tudom én, megzavarodik, ha zaj van. Oké, az is egy nehézség. Valakinek meg 2 van, valakinek meg 4, valakinek meg 7, vagy 15. És valakinek meg éppen most van 15, 2 héttel ezelőtt még nem volt. Tehát, hogy ezek a nehézségek, hogyha innen közelítjük meg, akkor miért ne lehetne neked nehézséged éppen, meg miért ne lehetne neked nehézséged általában, attól, hogy nem vagy mondjuk különleges nevelési igényű gyermek, vagy nem tudom, hogy milyen címke. Igazából csak nem akarok ebbe így nagyon belemenni, meg bele is zavarodnék nagyon gyorsan, de hogy azt hiszem visszakanyarodik ez az egész ahhoz, hogy egy kicsit kedvesebben és megértőbben bánnánk egymással, meg magunkkal, akkor ez mindenkinek jó volna. Tehát, hogy akkor aga is úgy menne be egy múzeumba, hogy nem félne, hogy a táskájával leveri a nem tudom micsodát. És közben erről, amit mondtál így, hogy eszembe jutott, hogy ez a térszervezés, ez milyen rettenetesen fontos, mert voltam egy fogyatékosság a múzeumokban, workshopon, ami egyébként nagyon jó volt, és rettentő hasznos a Nemzeti Múzeumban, de annyira, tehát, hogy ilyen helyzetekben nyilvánvalóan csak én tudok kerülni, tehát ez az én felfogásom szerint, tehát, hogy én elkéstem, mert csak, és fel kellett, mert a Nemzeti Múzeum megvan, hogy hány lépcsője van? Egy ilyen agorafóbiával annak így neki, na mindegy, szóval így föl kellett menni ezen a rengeteg nagyon széles lépcsőn az iszonyú nagy ajtóhoz, és úgy éreztem, hogy így mindenki néz alulról, még a gyerekek a babakocsiból is, és így másztam föl ezen a lépcsőn egy csukott ajtóhoz, és azt találtam, hogy ez az ajtó bizony nagyon csukva van, tehát hogy úgy becsukták, hogy annál csukvább nem lehetett volna, úgyhogy le kellett menni ezen a rengeteg lépcsőn, iszonyú sok lépcsőn, és körbe menni, és körül kérdezgetni, amiért nekem nem a kedvencem, hogy lehet mégiscsak bejutni erre a fogyatékosságügyi izére, és akkor úgy néztek ott az emberek a recepción, hogy mit keresek ott, meg miért késtem el, meg igenis nyitva van, jobban meg kell tolni, úgyhogy visszamentem, akkor toltam, mint az állat. De nem nyílt ki, mert tényleg bezárták, és akkor vissza megint az oldalfolyós, ez egész egy ilyen, nem tudom, tehát így önmaga paródiájává vált, hogy én megpróbáltam itt a fogyatékossági hozzáféréshez hozzáférni, de bejutottam, és jó volt, minden rendben volt, csak hogy ez az egész annyira borzalmas volt, hogy hogy nyugodtan nyitva lehetett volna hagyni egy ajtót. Tehát, hogy, és ez csak tér, ez tényleg csak egy rendkívüli térbeli és kommunikációs megpróbáltatás volt. Ezek a lépcsők úgy vannak kitalálva, hogy te úgy menjél oda a művészet szentélyébe, hogy érezzed. Hogy te azt ottan érezzed, mert. És nekem ez tényleg ilyen szorongást, félelmet, tehát hogy az a lépcső az mindent okoz, csak nem áhítatott bennem. És szerintem ez nem azért van, mert én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, hanem ez így van megcsinálva, hogy te féljél. Akkor is, ha nem, nincsen semmi nehézséged, ha meg még van, ráadásul akkor
1: Féljen még jobban.
0: good luck.
2: És kiírva, ki volt, Zsuzsi? Ki volt írva nagyon
0: Nem.
2: nagy, nagyon feltűnt? Na, én akkor biztos, hogy ezen szorongtam volna magam halára, hogy
0: Hát persze.
2: nem vagyok, nincs kiírva, nincs
0: Én
2: jelen.
0: azt hittem, hogy nem jó napon jöttem.
2: Nincs,
0: Persze.
2: már ettől hátra tántorodom, hogy akkor
0: Hát
2: inkább
0: hogy ne?
2: le fogom szúrni, hogy rossz helyen akarok.
0: Hát ott a recepción oldalt, ott még nem akartak beengedni, mert ez valami művészbejáró volt, úgyhogy visszaküldtek. Tehát, hogy ez az egész ilyen agyrém volt, de megérte, jó volt, oké, csak tényleg ilyen nagyon filmszerűen leképezte azt, hogy miért vagyunk, miért is vagyunk ott. Ja. És ez szerintem egyébként azoknak se, akiknek nincsenek nehézségeik. Tehát, hogy
2: Annyira örülök,
0: elmúlt.
2: hogy mondod, mire meg most persze belevágok, de nekem is ugyanez a mániám, hogy mindenkinek, hogy ugyanezt érzem, és ezt szeretném annyira így átnyomni mindenkinek, hogy értsétek már meg, hogy mindenkinek rossz így ebben a formában, és hogy mindannyian jobban éreznénk magunkat, hogyha alapjairól szerveznénk újra intézményeinket, a művészetünket.
0: De vannak azért ilyen adottságok, hogy az egész ilyen művészet, a népességet művészettel ellátó infrastruktúra az azért a 19. században született, és azért akkor úgyis középkorú fehér férfiak mondták meg a tutit, és ettől olyan, amilyen, kicsit exkluzív, és egy kicsit úgy érezzed a súlyát, meg legyen méltósága. És az az igazság, hogy ezt azért nem lehet lebontani, de muszáj róla gondolkodni, hogy hogyan lehet legalább körülmenni, hogy legalább az oldalbejáratnál ne úgy nézzenek rád, mint hogyha egy majom cintányorozna ott a múzeumban. Tehát, hogy...
2: Vagy legalább addig eljutni, addig a feltevésig, hogy nem muszáj feltétlenül így működnie, hogy akár, mert hogy valahogy, mintha ez se lenne meg, nem? Tehát, hogy nem tudom, ha az ember, és erre most megint saját magunk is példa egy kicsit, Sári, hogy ha alkotsz egy olyat, ami nem egyértelműen besorolható egy művészeti ágba, akkor már kiesen az egész rendszerből, meg nem tudnak belerakni a megfelelő dobozba. Ez most meg, ez
0: Hát
2: egy
0: akkor
2: más
0: lett a
2: irányú
0: művészetből egy
2: példa.
0: olyan... Ja, bocsánat.
2: Ezt most nem értettem.
0: Nem,
2: Meg
0: mert
2: akart.
0: belevágtam abba, amit mondtál.
2: Hát csak, hogy ez is megint ezek az iszonyú merev struktúrák, most más szempontból nézve. És hogy nem gondolunk bele. Tehát, hogy annyira adott az, hogy írsz, igen, novellát vagy regényt írsz? Vagy verset? Mire kívül más dolgokat nem lehet írni? Nem, egyébként nem lehet. Legalábbis hivatalosan jobb, ha nem írsz, mert nem fog megjelenni. Vagy akkor fog megjelenni, ha már előtte írtál 50-et a dobozolhatóakból.
0: Egyébként a művészetről írás is annyira be van merevedve szerintem, hogy az is az valószínűleg a Sári szakterülete, hogy írni róla, mondjuk egy kutatni és írni a művészetet, ez iszonyatosan merev. Tehát jó, vannak ezek a practice-based PhD-k, most már nem tudom, Magyarországon van-e, biztos van. Nem vagyok ebbe egyáltalán tájékozott, de hogyha esetleg arra adod a fejed, hogy tényleg ilyen társadalomtudományi módszerekkel kutatod és írod, az is egy rettenetesen behatárolt dolog. Tehát akkor viszont, szóval, olyan érzés van az embernek, hogy az elmúlt 200-300 évben annyit értünk el, hogy a művészet, ami ugye mindenki és szabad, és azért van, hogy csináljunk valamit, és alkossunk, és mondjunk valamit, akár magunkról, akár a körülöttünk levő világról, az egy ilyen hihetetlenül szupermarket-szerűen lelimitált, beskatujázott és leszabályozott dologgá változott, és nagyon nagy erőfeszítést igényel, ugye ez az unlearning, amit soha nem fogok tudni lefordítani magyarra,
1: Nem is kellene szerintem. Igen,
0: hogy visszafele tanuljuk ezt egy kicsit, mert különben elpusztul.
1: én nem is tudom, hogy fogom ezt mindent leírni. Részleteli kutatási módszer, ugye az minden egyes alkalom, amikor olvasok, vagy hallom, akkor mindig mást jelent. Tehát a részletei kutatás az vagy, nem tudom, hát annak sok rétege van, ugye lehet, hogy az egész téma az a részvevőktől jön, és az érdekli őket, és te azért csinálod meg, vagy egy csinálod velük, vagy az egész kutatási dizájn, ugye velük együtt dolgozódik ki, vagy csak, tehát ahogy mi így lefele, egyre alacsonyabb a résztvételi szintjük. Én még sos, szóval kevés, sok kutatást részvételi kutatásnak hívnak, és holott egészen az alján helyezkedik el a részvétel tulajdonképpen. És ez sem az igazából. De mégis valahogy azt szeretném kitalálni, hogy ők mit gondolnak arról, és hogy lenne, vagy hát mindenkinek, hogy lenne ez jó, ez a hozzáférés, és az esztétikai hozzáférésnek az alapjait használom, amiről már egy csomót beszéltünk itt a másik műsorban, többek között a Amelia Cavallóval, a Kati Tóbonnal, ami hát egy ilyen újabb ilyen koncepció, ami szerint a hozzáférést művészeti eszközökkel is létre lehet hozni, és hogy azoknak milyen hatása van, és erről beszéltünk, hogy politikai hatása is van, és ilyen radikálisan is lehet használni, és akkor előtérbe helyezni azt, ami most el van így dugva, inkluzió szó a mögött. És ezek a kérdések, amiket így felteszek, meg a workshop, amin dolgozunk, ott azt kéne kitalálni, hogy ez lehetséges-e művészeti alkotásokban, amiket ez a csoport csinál, meg tudnak teremteni hozzáférést, miközben megalkotják ezt a művészeti alkotást.
2: Igen, most az jutott még eszembe, aztán lassan szerintem zárhatnánk a műsor, mert nagyon kell. Igazából le is járt az idő nagyjából. Szóval csak, hogy így érthetőbbé tenni a hallgatóknak, bár lehet, hogy az, de talán aki nincs benne, annak nem feltétlenül annyira. Tehát, hogy részvételi kutatás, meg értelmileg akadályozott emberek, hogy voltam egy-két példát mondhatunk, ami a bűsorban már feljött. Tehát, hogy az egy tök érdekes dolog, amikor így elképzelünk mi idézőjelben szakemberként, ugye ezt nem tudjuk soha, hogy milyen szakról, meg szakmáról beszélünk, de azért szakemberek vagyunk. Mindegy. Tehát, hogy elképzeljük szakemberként, hogy az értelmi fogyatékos embereknek mi lenne jó, ugye? Milyen művészeti központok és a többi, elképzeljük, hogy nekik mi minden miért rossz, és hogyan lehetne jó, és akkor, mert tényleg ezen a műsor, konkrét műsoron belül is voltak ilyenek, hogy kérdeztük, amit te csináltál itt a Laurennel, abba is szerintem volt ez, hogy neked fontos-e kiállítani Lauren? Ja, nem. Most lehet, hogy nem pont a Lauren volt, de mondjuk múltkor a Balassa Máriát ugyanerről megkérdeztük, és ott is ja, nem. Hát neki az a fontos, hogy alkosson. Csak ez például nekem olyan volt, hogy én azt hittem volna, hogy na biztos ezeknek az alkotóknak ez egy tök fontos kérdés, és biztos borzasztóan hiányzik nekik, és az egyik központi kérdés lehet számukra, gondoltam kívülről az, hogy ennyi egyébként lényegében
1: Hogy
2: ez.
1: a hozzáférés, ahhoz, hogy megtudd a te agyaddal, hogy a hozzáférés hogy működik, ahhoz tulajdonképpen azt kell akarni, hogy ki legyen állítva a az alkotások, de tulajdonképpen, mint kiderült, nem is nagyon akarja senki, hogy ki legyen a... Tehát akkor innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy mit is akarok én tudni a hozzáférés, akkor ki férjen hozzá, és mi ez?
2: De az is tök érdekes, ez meg más téma, a vakság, hogy audionarráció, hogy egy rakatadást csináltunk, valami imádjuk a Sárival, tökre rápörögtünk, inspirál minket így, meg úgy audionarráció, és akkor több olyan látássérült vendégünk volt a műsorban, akit nem emiatt a téma miatt hívtuk be, hanem mellékesen, ha már látássérült, és ha már művészetről beszéltünk, megkérdeztük, hogy szereted-e az audionarrációt, és én nem tudom, hányan mondták azt, hogy ja, abszolút nem szeretem, nem használom, és akkor ő mindenféle indoklások jöttek, túl sok inger, idegesít, mit tud, mit tök mindegy, csak hogy ez is annyira érdekes volt, hogy én arra számítottam, hogy majd ilyen kitörő lelkesedése. Igen, de jó, hogy már van audio narráció, de persze egyrészt nyilván van ilyen látássérült is, másrészt meg gyönyörű az, hogy pont mi nem látássérültek, pörögtünk ennyire rá, és ez mutatja megint azt, hogy milyen, hogy nem csak azoknak lehet érdekes, akik érintettek, vagy tudom, hogy most még egy kicsit más gondolat.
1: Igen. De hát mi azért pörögtünk rá, mert olyan emberekkel beszélgetünk, mint az Amelia Cavallo, aki eleve úgy a audio narrálja magát, amikor megjelenik egy beszélgetésben, hogy egy iszonyatosan vonzó, nem tudom, 180 cm magas, feszesen mosolygott, nem bináris drag king. Úgyhogy ez már önmagában egy teljesen szórakoztató műfaja az audio narrációnak, ami hát így nagyon be tud rántani bárkit.
2: Aki... De average, ugye? Tehát én vagyok én csak egy magas, nem bináris, vak, drag.
1: És a végén mindig hozzáteszi minden ilyen önbemutatás után, hogy hát nem vagyok jó képű, de így visszakérdez, hogy mégis legyen valami feedback, és akkor erre így tudom mondani, hogy de, tök jó képű vagy. Na jó. Ezzel a konferenciáról, amennyire bírtunk, talán beszéltünk, ami itt...
2: Szerintem ezekről a magyarul nagyon, nagyon kevés szó esik, nem? Szinte semmi. Úgyhogy szerintem tök jó, hogy ő elmutat, vagy elmondogattuk. Én igazából csak befogom vissza, amit Sárin keresztül lecsöpök hozzám. Itt a nemzetközi, meg Zsuzsin keresztül, nemzetközi berkekből. Na jó, tehát mi voltunk a Parart kollektíva. Én voltam Aga, műsorkészítő társaim Sári és Zsuzsi. Ez volt a Special Defect című műsor mai adása. Ugye ez a műsor a diverzitás és a művészet összefüggéseivel foglalkozik. Ma is ezzel foglalkoztunk, egy konferenciával foglalkoztunk főként, ami a neurodiverzitás és a múzeumok összefüggéseiről szólt. Ezt ugye az angliai Tate Modern szervezte, de hát másról is beszélgettünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ez volt a Tilos Rádió az FM 90.3-on. 2 hét múlva fogunk újra találkozni, és akkor már csak az marad, hogy mindenki vegyen elő papírt, ceruzát, esetleg tollat, tulajdonképpen filctollal is működik a dolog, esetleg zsírkrétával is. És hát ugye valami füzetet is elő kellene mindenkinek venni. Jó, adok rá egy kis időt, közben én is keresem ám a jegyzeteimet, hogy pontosan tudjam felolvasni azt, amit még fel kell. Megvan mindenki, akkor olvasom. Tehát, aki kíváncsi, aranyat lehet, Special Defect, hallgatni arany.

show me, show me.

什么会出现？